Viva de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.

Ava de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau. Va de Moçambique. Irikumupa, Maverekete Ondimi Uchindau.

Ziva de Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao.